0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szülinapi meglepetés jár a rendőröknek, már kérhető a HPV elleni oltás. Színművészekre szavazhatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ajándék az egyenruhásoknak születésnapja után. Minden rendőr kap egy szabad napot a jövőben. Az intézkedés szeptember 1-től hatályos. Az ORFK vezetése ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. A készítmény a 7. évfolyamos lányok és fiúk számára érhető el ingyen. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. Orozi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a vakcina a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be. A teljes védettséghez 2 oltás szükséges 6 hónap különbség. Megkezdődött a közönség szavazás a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. A 4 színművész közül szeptember 15-éig választhatja ki a közönség a kedvencét. A díjért Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza verseng, akik közül a korábbi szakmai voksolások alapján kerül ki a végső győztes. Az elismerést szeptember 17-én adják át a Víg Színházban. A cél, hogy a kiemelkedő művészi teljesítményt és a közösségépítő szerepet jutalmazzák így módon. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszok adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
1: Ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Félmilliárd forint az azbeszt mentesítésre. Áramszünet több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallja. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: 500 millió forintos állami támogatást kér Zalaegerszeg az azbeszttel szennyezett kőzúzalékkal borított közterületek végleges rendezésére. Az önkormányzat benyújtotta kérelmét a kormány 3 milliárd forintos azbesztmentesítési alapjára. A városban korábban felmérték az érintett utakat, járdákat, parkolókat és patkákat. A gyermekintézmények közelében található szennyezett burkolat egy részét már felszedték, elszállították, majd új burkolattal pótolták. A többi helyszínen szakhatósági engedély hiányában nem folytathatták ugyanígy a munkát. Az önkormányzat valamennyi érintett közterület tartós és megnyugtató rendezését szeretné elvégezni, írja az AOL. Karbantartási munkálatokat végez az EON a héten Zala vármegye több pontján. Ma Cserszegtomaj, Gősfa és Lenti, holnap Cserszegtomaj, Keszthely, Lenti és Tekenye, pénteken pedig Homok, Komárom és Keszthely egyes részei lesznek érintettek. A korlátozások nem a települések teljes területére, hanem meghatározott utcákra, hálózati szakaszokra és fogyasztási helyekre vonatkoznak. A szolgáltató előzetesen tájékoztatta az érintett ügyfeleket. A pontos címeket, a kimaradások időtartamát és az esetleges változásokat az EON áramszüneti tájékoztató felületén lehet ellenőrizni, írja az AOL. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
3: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tűzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ehhez szkeptikusan álltak.
1: Közvetlen állami tulajdonba került a zalaegerszegi Zalazón járműipari tesztpálya. Az illetékes miniszter szerint a cél a létesítmény működésének folytatása és kapacitásainak jobb kihasználása. A pálya az autók és az önvezető járművek mellett drónok, valamint robotok tesztelésére is alkalmas, ezért fontos kutatási és fejlesztési központként számítanak rá. Jelenleg az átvételhez kapcsolódó feladatokat végzik, és áttekintik a tesztpálya eddigi üzleti modelljét. A fenntartási időszakban a kapacitás 80%-át kutatás-fejlesztési célokra kell használni, üzleti tevékenységre pedig 20% fordítható, írja az AOL. Megkezdődött a szarvasbőgés és vele együtt a vadászati főidény a zalai erdőkben. A Zalai Nimród Vadásztársaság szeptemberben intenzív vadászati tevékenységet folytat a hozzátartozó területeken. A balesetek megelőzése érdekében arra kérik a kirándulókat, sportolókat és más erdőlátogatókat, hogy lehetőség szerint a késő délutáni, esti, éjszakai és kora reggeli órákban ne tartózkodjanak az érintett erdőrészeken. A figyelmeztetés célja a látogatók biztonságának megóvása, valamint a vadgazdálkodási munkák zavartalan elvégzése. Az erdőbe indulóknak érdemes előzetesen tájékozódniuk a helyi korlátozásokról, írja az AOL. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptember 1-én országszerte több 100 000 gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőralezredes.
4: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: 1-0-ás vereséget szenvedett a zalaegerszegi TEA Kispest Honvéd otthonában a labdarúgó NB1 hatodik fordulójában. A mérkőzés egyetlen gólját Szamosi Ádám szerezte az első fél időben. Az Ete a szünet után sem tudott egyenlíteni, bár Fabrizio Amato lövése a keresztlécen csattant. A zalaegerszegiek sorozatban negyedik bajnoki mérkőzésüket veszítették el. A vereség következtében a csapat a tabella utolsó helyére csúszott vissza. Csatlakozott Cserszeg Tomaj a balatoni agroturisztikai együttműködési hálózathoz. Az önkormányzatok és szakmai szervezetek részvételével létrejött kezdeményezés célja, hogy láthatóbbá tegye a Balaton környékén működő helyi termelőket és szolgáltatókat. A borászati, gasztronómiai, lovas és agroturisztikai szereplők együttműködésével egész évben vonzó programokat és szolgáltatásokat alakítanának ki. A Mate Georgikon kampusz hallgatói a kapcsolódó kutatásokba és gyakorlati képzésekbe is bekapcsolódhatnak. Cserszeg Tomaj önkormányzata arra kéri a helyi vállalkozókat és termelőket, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, számukra később szakmai konferenciát is rendeznek, írja az AOL. Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Két ilyen járművet is bemutattak szombaton a Városháza előtti téren, ahol Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt arról, hogy Zalaegerszegen a városi forgalomban próbálják majd ki, hogy hogyan reagálnak az autók a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a környező autók mozgására. A Zalazon területén, vagyis zárt pályán már kipróbálták a szakemberek ezeket az autókat, itt sikeresek voltak a tesztek. Olvasható a polgármester közösségi oldalán. Balajt Zoltán posztja szerint bár az autók önvezetőek, de egy biztonsági járművezető ül majd a kormánynál, aki szükség esetén be tud avatkozni. A miniszter szerint egyébként az önvezető autók nagyon biztonságosak. 80-90%-kal kevesebb baleset történik velük, mint az embervezette járművekkel. Szeptemberben is járja majd Zala vármegyét a kormányablakbusz. Több településen is megáll majd. Erre hívta fel a figyelmet a vármegyei kormányhivatal honlapján. Szeptember 3-án csütörtökön Pacsal önkormányzati hivatal előtt találják majd meg a helyiek. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség lesz. Pályafelújítási munkákat végeznek ősszel a Csömödéri Állami Erdei Vasút egy szakaszán. Lenti és Csömödér között dolgoznak majd a szakemberek szeptemberben és októberben is. A munkálatok során több helyen is kicserélik a keresztaljakat, szabályozzák a vágányokat és javítják a vízelvezetést is. Emellett korszerűsítik a Kerkahidat és Holtágak hídjainak felépítményét is kijavítják. Tájékoztatott a Zalaerdő. A közleményük szerint a munkálatok miatt a lenti Csömödér vonalon az idei szezonban a tervezetnek korábban fejeződik be a személyszállítás. A Csömödér Kistolmács vonalon azonban szeptemberben is közlekednek a szerelvények. Szombatonként naponta 2 dízelmozdonyos járat indul, szeptember 26-án pedig egy gőzmozdonyos járat is várja az érdeklődőket. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időre készülhetünk környékünkön. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Napközben nagyjából 28 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Helyenként rövid zápor vagy zivatar is előfordulhat. A szél időnként élénk, néhol erős lehet. Tartós esős idő azonban nem érkezik a térségbe. A következő napokban ismét több napsütésre számíthatunk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok, 11 lassan 12 perccel 6 óra után, szeptember 2-án, szerdán. Sok boldogságot a Rebekáknak, a Dorináknak és a szülinaposoknak is. Maxim Levente vagyok. Nem sokára az Aqua, előtte még a Well Hello, most pedig az MNS jön a Salszol Nuggettel. Figyeljük csak meg, lassan itt az őszi szünet, aztán karácsony, szilveszter, irtózatos sebességgel telik az idő. Nemrég kezdődött a nyár és pár hőkupulával később már suli van. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha már is valahol dugó vagy, nagy isten, baleset van. Várom az infót. Jó reggel!
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, szeptember 2-án szerdán, ma van a Kókusz világnapja. Az emléknapot 2009-ben alapította az ázsiai és csendes-óceáni kókusz közösség. Ilyen is van. Hogy felhívja a figyelmet a kókuszdió fontosságára a fenntartható mezőgazdaságban, az egészséges táplálkozásban és a trópusi országok gazdaságában, a kókuszpálmát a termesztővidékeken gyakran az életpálya elnevezéssel is illetik, mivel szinte minden része a vizétől és a húsától kezdve a rostos héján át a pálma levelekig hasznosítható. Közben elindítottam egy újabbat a 90-es és 2000-es évekből, jön a Kosindala, a Ketchup. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Napos, gomoly felhős időnk lesz, és lehet zápor, zivatar is, főleg az ország nyugati felében. A maximum 26-32 fok között alakul a részletek, és a folytatás a hírek végén rögtön fél hét. Jó reggelt! A Morcsiba zenél nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. 500 000 000 forint az azbesztmentesítésre. Áramszünet több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: 500 millió forintos állami támogatást kér Zalaegerszeg az azbeszttel szennyezett kőzúzalékkal borított közterületek végleges rendezésére. Az önkormányzat benyújtotta kérelmét a kormány 3 milliárd forintos azbesztmentesítési alapjára. A városban korábban felmérték az érintett utakat, járdákat, parkolókat és patkákat. A gyermekintézmények közelében található szennyezett burkolat egy részét már felszedték, elszállították, majd új burkolattal pótolták. A többi helyszínen szakhatósági engedély hiányában nem folytathatták ugyanígy a munkát. Az önkormányzat valamennyi érintett közterület tartós és megnyugtató rendezését szeretné elvégezni, írja az AOL. Karbantartási munkálatokat végez az EON a héten Zalavár megye több pontján. Ma Cserszeg-Tomaj, Gősfa és Lenti, holnap Cserszeg-Tomaj, Keszthely, Lenti és Tekenye, pénteken pedig Homok, Komárom és Keszthely egyes részei lesznek érintettek. A korlátozások nem a települések teljes területére, hanem meghatározott utcákra, hálózati szakaszokra és fogyasztási helyekre vonatkoznak. A szolgáltató előzetesen tájékoztatta az érintett ügyfeleket. A pontos címeket, a kimaradások időtartamát és az esetleges változásokat az EON áramszüneti tájékoztató felületén lehet ellenőrizni, írja az AOL. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Délután napos gomoly felhős idő váltakozik, késő délután nyugaton lehet ismét erősebb a felhőzet, és ott újból lehet zápor, esetleg zivatar. A maximum 26-32 fok között alakul, holnap egy gyenge hidegfront hatására szelesebb, és szintén záporokkal, esetleg zivatarokkal tarkított időnk lesz. 25-31 fok közötti maximum mellett a folytatásban hamarosan Zséda énekel, előtte a Scissor Sisters dala szól, az I Don't Feel Like Dancing a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt indul a nulladik óra a suliban, remélem, hogy így szeptember 2-án még nagyon kevés gyerkőcnek van nulladik órája, de akinek mégis az húzzon 8 cipőt. Mindjárt friss hírek, aztán zenél a Margaret Island. És jön Sasha is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A klímaváltozás és a hazai kertészek. Közvetlen állami tulajdonba került a Zalazón. Fokozott óvatosságot kérnek az erdők látogatóitól. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a dísznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tűzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ehhez szkeptikusan álltak.
1: Közvetlen állami tulajdonba került a zalaegerszegi Zalazón járműipari tesztpálya. Az illetékes miniszter szerint a cél a létesítmény működésének folytatása és kapacitásainak jobb kihasználása. A pálya az autók és az önvezető járművek mellett drónok, valamint robotok tesztelésére is alkalmas, ezért fontos kutatási és fejlesztési központként számítanak rá. Jelenleg az átvételhez kapcsolódó feladatokat végzik, és áttekintik a tesztpálya eddigi üzleti modelljét. A fenntartási időszakban a kapacitás 80%-át kutatás-fejlesztési célokra kell használni, üzleti tevékenységre pedig 20% fordítható, írja az AOL. Megkezdődött a szarvasbőgés és vele együtt a vadászati főidény a zalai erdőkben. A Zalai Nimród Vadásztársaság szeptemberben intenzív vadászati tevékenységet folytat a hozzátartozó területeken. A balesetek megelőzése érdekében arra kérik a kirándulókat, sportolókat és más erdőlátogatókat, hogy lehetőség szerint a késő délutáni, esti, éjszakai és kora reggeli órákban ne tartózkodjanak az érintett erdőrészeken. A figyelmeztetés célja a látogatók biztonságának megóvása, valamint a vadgazdálkodási munkák zavartalan elvégzése. Az erdőbe indulóknak érdemes előzetesen tájékozódniuk a helyi korlátozásokról, írja az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időre készülhetünk környékünkön. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Napközben nagyjából 28 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Helyenként rövid zápor vagy zivatar is előfordulhat. A szél időnként élénk, néhol erős lehet. Tartós esős idő azonban nem érkezik a térségbe. A következő napokban ismét több napsütésre számíthatunk.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, hamarosan Bryan Adams Melsivel, ebben a fél órában a Bastia Pompeijjel, illetve elsőként Ékonyan a Locked Up-val. Ha már is dugó baleset van valahol, várom az infót. 0620 55 55 155, ugyanitt a névnapos a Rebekákat, Dorinákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 2-án, azon a napon, amelyről korábban kiderült, hogy a kókusz világnapja. A magyar történelem szempontjából pedig szintén egy jelentős nap. Buda 1686-os visszafoglalásának ünnepe ezen a napon szabadult fel 145 évnyi török hódoltság alól. További érdekességek a mai napról egy picit később. Addig Sasha az I Feel Lonely-val, most pedig a Bastille-jön a Pompeii-jel a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, kellemesen nyárias időnk lesz, kis széllel, néha napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, főleg a nyugati ország részben egy-egy záporral, zivatarral, 29-32 fok között alakul a maximum, részletek és a folytatás a hírek végén, aztán Will Smith's Getting Jiggy With It című slágerét indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elkezdődött az iskola. Javítják a közvilágítás hibáit. Agroturisztikai együttműködéshez csatlakozott Cserszeg Tomaj. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptember 1-én országszerte több 100 000 gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőralezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Elkezdődött a közvilágítási hibák kijavítása. Az autóbuszállomás a Berzsenyi út és a Stadion út térségében, beleértve a Kígyópatika környékét és a Kovács Károly téri belső parkolót is, az EON szakemberei már meghatározták a kábelhibákat és ki is cserélték az érintetteket. Így ezeken a helyeken újra világítanak az utcai lámpák. Erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balagy Zoltán posztja szerint viszont a Landorhegyi úton, a Kodály óvoda környékén jelenleg is zajlik a hálózati hibamérés. Emiatt előfordulhat, hogy a lámpákot nappal is világítanak. Az által szegett úton szintén keresik a hiba okát. A Kazinci tér és a Széchenyi tér környezetében viszont már bemérték a hiba helyét, a javítás pedig a napokban el is végzik majd. Csatlakozott Cserszeg Tomaj a balatoni agroturisztikai együttműködési hálózathoz. Az önkormányzatok és szakmai szervezetek részvételével létrejött kezdeményezés célja, hogy láthatóbbá tegye a Balaton környékén működő helyi termelőket és szolgáltatókat. A borászati, gasztronómiai, lovas és agroturisztikai szereplők együttműködésével egész évben vonzó programokat és szolgáltatásokat alakítanának ki. A Mate Georgikon kampusz hallgatói a kapcsolódó kutatásokba és gyakorlati képzésekbe is bekapcsolódhatnak. Cserszeg Tomaj önkormányzata arra kéri a helyi vállalkozókat és termelőket, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, számukra később szakmai konferenciát is rendeznek, írja az AOL. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 2-án, szerdán. Rebeka Dorina napja van, sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 56 éve a mai napon a Genesis együttes újsághirdetés útján keresett dobost, így ismerték meg Phil Collins-t. Ma 62 éves Keanu Reeves, amerikai színész, a Matrix Neo-ja. ...61 éve ezen a napon született Lennox Lewis, nehézsúlyú boxoló, olimpiai és világbajnok. ...31 éve Clevelandben megnyitotta kapuit a rock and roll hírességek csarnoka, vagyis a Rock and Roll Hall of Fame. És 60 évvel ezelőtt ezen a napon született Salma Hayek, mexikói származású amerikai színésznő is. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már az új tanév második reggelén elesett az M0-ás az M1-es felé, a Nagy Duna hídon többen ütköztek, több mint 10 kilométeres a sor, majdnem az M5-ösig ér. Aki tud, kerüljön időben. Mindjárt becsöngetnek 8 óra közeleg, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek a következő fél órában, pedig játszom majd Gloria Estefan slágerét. És jön az Animal Cannibals is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. 500 000 000 forint az azbesztmentesítésre. Áramszünet több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer emberrel biciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: 500 millió forintos állami támogatást kér Zalaegerszeg az azbeszttel szennyezett kőzúzalékkal borított közterületek végleges rendezésére. Az önkormányzat benyújtotta kérelmét a kormány 3 milliárd forintos azbesztmentesítési alapjára. A városban korábban felmérték az érintett utakat, járdákat, parkolókat és patkákat. A gyermekintézmények közelében található szennyezett burkolat egy részét már felszedték, elszállították, majd új burkolattal pótolták. A többi helyszínen szakhatósági engedély hiányában nem folytathatták ugyanígy a munkát. Az önkormányzat valamennyi érintett közterület tartós és megnyugtató rendezését szeretné elvégezni, írja az AOL. Karbantartási munkálatokat végez az EON a héten Zala vármegye több pontján. Ma Cserszeg-Tomaj, Gősfa és Lenti, holnap Cserszeg-Tomaj, Keszthely, Lenti és Tekenye, pénteken pedig Homok, Komárom és Keszthely egyes részei lesznek érintettek. A korlátozások nem a települések teljes területére, hanem meghatározott utcákra, hálózati szakaszokra és fogyasztási helyekre vonatkoznak. A szolgáltató előzetesen tájékoztatta az érintett ügyfeleket. A pontos címeket, a kimaradások időtartamát és az esetleges változásokat az EON áramszüneti tájékoztató felületén lehet ellenőrizni, írja az AOL. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Safri Duo-tól vagy a Dario G-től, elsőként pedig a Black Eyed Peas egykori énekesnőjétől, Fergie-től, Big Girls Don't Cry. A nagylányok nem sírnak még akkor sem, hogyha hosszú-hosszú perceken, fél órákon keresztül araszolnak az M0-ás dugóban. Folyamatosan jönnek a hallgatóink üzenetei, hogy nagyon nagy dugó van az M0-áson, az M1-es felé, a Nagy-Dunahídon történt baleset miatt. Kitartást, jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Sajnos balesetekkel indul a mai reggel a 24-es főút Recski szakaszán. Kamion és kis teherautó ütközött, a 38-as kilométernél a forgalom félpályán halad, és továbbra is óriási, több mint 10 kilométeres a torlódás az M0-áson, az M1-es felé a Nagy-Duna hídon többen ütköztek, az M5-ösnél van a sor vége. Jó utat, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, közben elindult a Safri duo slágere, a Baja Baja Besten. Jó reggelt! We'll be right back.

0: Blast FM, a legjobb zenék. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos gomoly felhős idő, 28-29 fokkal, a hírek végén részletes időjárás jelentés, amelyből kiderül, hogy fog esni, és ha igen, akkor hol. Aztán pedig a Sixpence None the Richer dalát indítom. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Hey, come on. Martinez, you ready, girl?

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A klímaváltozás és a hazai kertészek. Közvetlen állami tulajdonba került a Zalazón. Fokozott óvatosságot kérnek az erdők látogatóitól. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a dísznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tűzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ez szkeptikusan álltak.
1: Közvetlen állami tulajdonba került a zalaegerszegi Zalazón járműipari tesztpálya. Az illetékes miniszter szerint a cél a létesítmény működésének folytatása és kapacitásainak jobb kihasználása. A pálya az autók és az önvezető járművek mellett drónok, valamint robotok tesztelésére is alkalmas, ezért fontos kutatási és fejlesztési központként számítanak rá. Jelenleg az átvételhez kapcsolódó feladatokat végzik, és áttekintik a tesztpálya eddigi üzleti modelljét. A fenntartási időszakban a kapacitás 80%-át kutatás-fejlesztési célokra kell használni, üzleti tevékenységre pedig 20% fordítható, írja az AOL. Megkezdődött a szarvasbőgés és vele együtt a vadászati főidény a zalai erdőkben. A Zalai Nimród Vadásztársaság szeptemberben intenzív vadászati tevékenységet folytat a hozzátartozó területeken. A balesetek megelőzése érdekében arra kérik a kirándulókat, sportolókat és más erdőlátogatókat, hogy lehetőség szerint a késő délutáni, esti, éjszakai és kora reggeli órákban ne tartózkodjanak az érintett erdőrészeken. A figyelmeztetés célja a látogatók biztonságának megóvása, valamint a vadgazdálkodási munkák zavartalan elvégzése. Az erdőbe indulóknak érdemes előzetesen tájékozódniuk a helyi korlátozásokról, írja az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időre készülhetünk környékünkön. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Napközben nagyjából 28 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Helyenként rövid zápor vagy zivatar is előfordulhat. A szél időnként élénk, néhol erős lehet. Tartós esős idő azonban nem érkezik a térségbe. A következő napokban ismét több napsütésre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A nap közlekedési híre, hogy óriási dugó van. Az M0-áson, a Nagy Duna hídon történt baleset az M1-es felé vezető oldalon, többen ütköztek a belső sávban, és egészen az M5-ösig ér a sor vége, ez több mint 10 kilométer. Érdemes megfontolni a kerülő utat. Tehát kitartást, jó utat, a Nightcrawlers-el, push the feeling on a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elkezdődött az iskola. Javítják a közvilágítás hibáit. Agroturisztikai együttműködéshez csatlakozott Cserszeg Tomaj. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptember 1-én országszerte több 100 000 gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőralezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Elkezdődött a közvilágítási hibák kijavítása. Az autóbuszállomás a Berzsenyi út és a Stadion út térségében, beleértve a Kígyópatika környékét és a Kovács Károly téri belső parkolót is, az EON szakemberei már meghatározták a kábelhibákat és ki is cserélték az érintetteket. Így ezeken a helyeken újra világítanak az utcai lámpák. Erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint viszont a Landorhegyi úton, a Kodály óvoda környékén jelenleg is zajlik a hálózati hibamérés. Emiatt előfordulhat, hogy a lámpákot nappal is világítanak. Az által szegett úton szintén keresik a hiba okát. A Kazinci tér és a Széchenyi tér környezetében viszont már bemérték a hiba helyét, a javítás pedig a napokban el is végzik majd. Csatlakozott Cserszeg Tomaj a balatoni agroturisztikai együttműködési hálózathoz. Az önkormányzatok és szakmai szervezetek részvételével létrejött kezdeményezés célja, hogy láthatóbbá tegye a Balaton környékén működő helyi termelőket és szolgáltatókat. A borászati, gasztronómiai, lovas és agroturisztikai szereplők együttműködésével egész évben vonzó programokat és szolgáltatásokat alakítanának ki. A Mate Georgikon kampusz hallgatói a kapcsolódó kutatásokba és gyakorlati képzésekbe is bekapcsolódhatnak. Cserszeg Tomaj önkormányzata arra kéri a helyi vállalkozókat és termelőket, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, számukra később szakmai konferenciát is rendeznek, írja az AOL. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben, az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hír, hogy már megszűnt a forgalmi akadály az M0-áson a Nagy-Duna hídon az M1-es felé, ahol korábban többen ütköztek, de több mint 10 kilométeres dugó alakult ki, úgyhogy az csak lassan fog feloszlani. Kitartást, jó utat, pár pillanat és megtörténik a baj, úgyhogy óvatosan a bajkeverő, azaz Troublemaker című Tayo Cruz sláger indítja ezt az órát. 5 perccel múlt 9, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Robbie Williams 52 évesen tudta meg, hogy autista. A brit énekes felszabadító felismerésként beszélt a diagnózisról, amely szerinte számos korábbi viselkedésére és belső küzdelmére magyarázatot adott. Most 1998-ban megjelent Millennium című dalával megy tovább a szerda reggel, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Véget ért a reggeli csúcs, jöhetnek a munkálatok. M7 Letenye felé a 22-es és a 45-ös kilométer között. Mozgó terelés mellett dolgoznak, a belső sávot zárják le. Jelenleg Tárnok után torlódik 3-4 kilométeren a pálya, és szakasztott ugyanez a helyzet az M5-ösön is Budapest felé Újhartyánnál. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ricky Martin folytatja Krisztina Aguilerával.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a szeptemberi nyár, ma 30 fok körül alakul a maximum, napos gomoly felhős idő lesz, esni csak a nyugati határ mentén eshet kis eséllyel. Holnap egy gyenge hideg front miatt elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar, a maximum 26-32 fok között alakul majd. Sean Paul, Vivi Burnin, így megy tovább a szerda reggel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez már a második nap, hogy a nyárfiai visszatértek az iskolapadba. Véget ért a szerda reggel, szeptember 2-a van, jönnek a friss hírek. Két ember van, szerintem, aki várja az iskolakezdést gyerekkorában, és aki nem annyira. Én az előbbibe tartoztam, alig vártam, hogy végre találkozzak az osztálytársaimmal. Nagyon jó közösség volt, tegyük hozzá. A nyárfiai, azaz The Boys of Summer címmel DJ Sammy dalával is készülök a következő órára, és jön majd a Follow the Flow is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. 500 000 000 forint az azbesztmentesítésre. Áramszünet több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: 500 millió forintos állami támogatást kér Zalaegerszeg az azbeszttel szennyezett kőzúzalékkal borított közterületek végleges rendezésére. Az önkormányzat benyújtotta kérelmét a kormány 3 milliárd forintos azbesztmentesítési alapjára. A városban korábban felmérték az érintett utakat, járdákat, parkolókat és patkákat. A gyermekintézmények közelében található szennyezett burkolat egy részét már felszedték, elszállították, majd új burkolattal pótolták. A többi helyszínen szakhatósági engedély hiányában nem folytathatták ugyanígy a munkát. Az önkormányzat valamennyi érintett közterület tartós és megnyugtató rendezését szeretné elvégezni, írja az AOL. Karbantartási munkálatokat végez az EON a héten Zalavár megye több pontján. Ma Cserszeg-Tomaj, Gősfa és Lenti, holnap Cserszeg-Tomaj, Keszthely, Lenti és Tekenye, pénteken pedig Homok, Komárom és Keszthely egyes részei lesznek érintettek. A korlátozások nem a települések teljes területére, hanem meghatározott utcákra, hálózati szakaszokra és fogyasztási helyekre vonatkoznak. A szolgáltató előzetesen tájékoztatta az érintett ügyfeleket. A pontos címeket, a kimaradások időtartamát és az esetleges változásokat az EON áramszüneti tájékoztató felületén lehet ellenőrizni, írja az AOL. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó utat, jó munkát, jó sulit kívánok szeptember 2-án. Sok boldogságot, kedves névnapos Rebekák, Dorinák, Isten értesse a szülinaposokat is. 10 óra elmúlt, Max M. Levente vagyok. Jennifer Lopez kezd a Love Don't Cost a Thing-el.

Best FM a legjobb zenéke, jön egy kis ízelítő a tegnap este hangulatából. Keddenként Funky szól a Night Chip-ben, a Best FM esti mix műsora. Minden nap 6-kor kezdődik a lemezjátszók mögött a házigazdával, White Boy-jal. Tegnap DJ Hangya hozta az ezredforduló legnagyobb funky bulijainak hangulatát, ma pedig Effendi hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit.

0: Best FM, a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé a 22-es és a 45-ös kilométer között. Mozgó terelés mellett a belső sávot zárják le. Pár kilométeren torlódhat a pálya. M5 Budapest felé Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják, a 43-as és a 42-es kilométer között csak a belső sáv járható. Ott is lassabb a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elröpült egy újabb óra, a délelőtt utolsó órájában pedig biztosan jön majd Pitbull, aki duplázik idén nálunk, hiszen a nyári Puskásban tartott fergeteges bulia után ősszel is fellép Budapesten. I know you want me, tudja, hogy akarjuk, aki nélkül pedig szintén nem múlhat el a következő óra, az Karamell.
2: Váratlan volt minden, mégis így volt jó. Vártam rá, hogy megtörténjen, mindig hittem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szabad nap jár a rendőröknek a születésnapjukon. Robbanás volt egy vasútállomáson Németországban. Felhős napos meleg idő várható. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Tegnap óta mindegyiküknek jár majd a szolgálatmentes nap, ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Robbanás történt egy német vasútállomáson, az augsburgi főpályaudvar egyik átjárójában egy ismeretlen tárgy repült a levegőbe, a detonációban ketten könnyebben megsérültek. A hatóságok korlátozásokat vezettek be a pályaudvaron, a környéken is fennakadások vannak. A Münchentől mintegy 55 kilométerre fekvő város a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének az alapos kézmosást, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor azt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Több tízezer doboznyi sört loptak el augusztus közepén Kaliforniában. Egy ottani sörfőzde járt pórul, a tolvajok először egy teljes szállítmányra csaptak le. A teherautó ugyan elindult a rakománnyal, de a célhoz már nem érkezett meg. A másik adagért már maguk a bűnözők mentek a raktárba. Hamis papírokat mutattak be, és elvitték a sok rekesznyi sört, írta a Telex. Az ellopott mintegy 18 ezer liternyi amerikai láger átszámítva több mint 22 millió forintot érhet. Lehetnek felhősebb tájak is, de emellett is több órás napsütés várható szinte az egész országban. Estétől aztán északnyugat felől megint megnövekedhet a felhőzet, kisebb eső, zápor, főleg a Dunántúl északi kétharmadán jöhet. A hőmérséklet 27-32 fokig kúszik fel. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd, leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. Délutánra 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó utat, jó munkát kívánok! Szeptember 2-án szerdán, 11 óra után pár perccel, Maxim Levente vagyok, a Spice Girls, Alternatea, Mystic, elsőként pedig Madonna jön Justin Timberlake-kel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A szerda délelőttöt az amerikai énekesnő Altranati folytatja, aki a Warner testvér kiadójánál, a Sire Recordsnál szerződött le két albumra, még 91-ben. És bár a klubokban sikeresek voltak a dalai, a Warner vezetősége elégedetlen volt a lemezeladásokkal, úgy érezték, a popzenei piacra nem tud betörni, ezért 95-ben szerződést bontottak vele. Na és ezután készült a most érkező dal, amely aztán óriási világsláger lett. Jön az 1997-es Free a Best FM-en.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Best FM a legjobb zenék. Szeptember van ráadásul, kicsit olyan szomorkás, borongós néha az idő itt a fővárosban.
1: Kicsit szomorkás.
0: Igazi őszi hangulat van, még akkor is, ha folytatódik a szeptemberi nyár, 29-30 fokkal, néha napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, egy-két esőcseppel. A csapadék egyébként a nyugati határ mentén lesz a legjellemzőbb ma. A legjobb zenék közül pedig biztosan szól még délig Manu Chao dala, a Bongo Bong, Mauro Picottótól a Komodo, és jönnek Mario Winans-ék is az I Don't Wanna Know-val a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita egy igazi parti himnusszal indítja a szerda délutánt, jön Sharam és a Party All The Time. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Őszi osztálykirándulásokat tartanak az Erzsébet táborokban, mamut maradványok is előkerültek az apadó Tiszából. A felhők mellett kisüthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: A Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek. Játékok közben mélyíthetik el, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákba nyerhetnek betekintést.
1: Gyorshajtás, lepukkant autók, be nem csatolt biztonsági öv, ezek miatt büntettek leggyakrabban a rendőrök nyáron a fővárosban. A BRFK és a BKK főleg a gyermekbalesetek megelőzése érdekében indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordul meg. Most egyébként kevesebb olyan autós volt, aki nem adta meg az elsőbséget a gyalogosoknak. Ez csak az 5. intézkedési ok volt. Jégkorszaki leletek is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. A több tízezer éves állatcsontok a folyómedrében rejtőztek, és most a vízszint csökkenésének köszönhetően váltak láthatóvá. A mamutok, őstulkok maradványai mellett több évszázados fahidak, cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák, kovácsolt vastárgyak is előbukkantak, írta a szoljon.hu. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasúszáj volt a Szent István híd közelében, amely a 70-es években süllyedt el. Cigi fogás a fővárosban. Több mint 12 millió forintnyi illegális elektromos cigarettát találtak egy budapesti férfinál. A NAV járőrei a Ganztelep környékén figyeltek fel a fiatal emberre. Ellenőrizték, és autójában 600 darab Magyarországon illegális típusú e-cigarettára bukkantak. A férfi akár 10 millió forintos bírságra is számíthat. A legtöbb helyen kisüthet a nap, de néhol azért ezt felhők zavarhatják, főleg a Dunántúlon fordulhat elő esőzápor, zivatar. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Késő estére ebből 17-24 fok marad. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd, délutánig leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok mindenkinek itt szeptember 2-án, és én Majoros Rita vagyok. A következő pár órában én hozom önöknek a legjobb zenéket, mint a Faith No More és az Easy, de jön majd DJ Jazzy Jeff is, és Fresh Prince, és a Summertime, úgyhogy maradunk még a nyári hangulatban. Sharon pedig egy Eddie Murphy feldolgozással indítja a délutánt. Itt a Party of the Time.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this town.

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek, így a New Level Empire és a Wolf Kati nem elég dala után. Hát nem volt elég még a legjobb zenékből, úgyhogy a 90-es, 2000-es évek igazi nagy kedvenceit ma délután is szolgáltatom. Mary J. Blige és George Michael is itt lesz, de jön majd az Irie Mafia is és a Bajnok. Na meg közlekedési információkkal is jelentkezem, meg mindenféle érdekességgel, és természetesen ma is hozom majd a napi témát, a napi kérdést, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, illetve az SMS, Viber és hívható telefonszámunkat már most írják fel, 0620 55 55 155, ha még esetleg nem tudják kívülről, ide várom ma is az útinfókat, meg mindenféle hozzászólást, úgyhogy töltsük együtt a délutánt, és indítsuk a Faith No More-ral, itt az Easy a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon sokan vannak az utakon, szóval, ha számíthatok önökre ma délután, azt nagyon megköszönöm. Ha látnak valamit az utakon, van közlekedési információjuk, küldjék el, vagy hívjanak a 0620 55 55 155-ös számon. És nekem egy kicsit ilyen fülletnek is tűnik az idő, lehet, hogy egy picit bágyattabbak is vagyunk a sofőrülésben, szóval, ha lehet, akkor tartsanak egy kicsit több szünetet, ha hosszú útra indulnak, álljanak meg egy kávészünetre, vagy néhány dal erejéig. Tegyék ezt a Best FM-en. Én pedig itt folyamatosan jelentkezem a legfrissebb információkkal. Például, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabányától kiépített terelésben kell továbbra is autózni, a terelés előtt pedig szakaszos lassulás a torlódásra kell számítani, főként a külső sávban. Aki autóval van és Budapest célja, ma is válassza az átterelt belső sávot. Jelenleg pedig a terelésbe történő belépés előtt a 61-es kilométernél legalább 10 kilométeres torlódás alakult ki, szóval emiatt azért kelleni fog a türelem ma délután is. Komárom és Tata között mindkét irányban komoly torlódásra kell számítani, úgyhogy azt írták a hallgatóink, hogy aki teheti, az ma talán inkább kerüljön az egyes főúton. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Jó utat, vigyázzunk ma is egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér zárta ezt az órát, volt ami volt, ez volt dalának címe, én pedig nagyon remélem, hogy túl vannak az ebéden, ettek valami finomat, és nem hagyták ki a desszertet sem. Tudják, mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy jöhet egy szelet torta. És jöhet a következő órában Armand van Helden is, egykor hírek, aztán itt lesz a My. És jön majd Szikora Róbert is a Valmárral és a Balatoni lánnyal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Minden rendőr szabad napot kaphat a születésnapján. Újabb adathalász SMS-ek terjednek, a NAV nevét használják fel. Változóan napos felhős meleg időnk van. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Siófokon garázdálkodtak legtöbbet a bűnözők nyáron a balatoni települések közül. Itt júniusban és júliusban 75 bűncselekmény miatt intézkedtek a rendőrök. Az ORFK térképe szerint a második Balatonfüred, ahol 22 esetet regisztráltak. Autóból a két hónap alatt összesen 5-öt loptak el a tó környékén, ebből 3-at Alsóörsön. Lakásbetörést Siófokon és Balatonkenesén is mindössze egy-egy alkalommal jelentettek. Az adatok szerint a Balaton egyébként nem kiemelkedően veszélyes térség, a három érintett vármegye csak az országos középmezőnyben szerepel. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adóvisszatérítést ígérnek a 2026-os bevallásból. Azt kérik, hogy ehhez kattintsanak a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adóvisszatérítésről, tartozásról, pláne nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, hiszen azt még be sem lehetett nyújtani. Ismét lesz retro véradás, ez már a 18. alkalom. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátosság. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: Lehetnek felhősebb tájak is, de emellett is több órás napsütés várható szinte az egész országban. Estétől aztán északnyugat felől megint megnövekedhet a felhőzet, kisebb eső, zápor, főleg a Dunántúl északi kétharmad eljöhet. A hőmérséklet 27-32 fokig kúszik fel. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd. Leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. Délutánra 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk 5 perccel, Majoros Rita vagyok, és ígérhetem, ebben az órában is a legjobb zenéket, de én be is tartom az ígéretem, hiszen hozom majd a Fadeless Insomniáját, de itt lesz Sill is csodálatos hangjával, és a Kiss from a Rose. Armand van Helden pedig rögtön így az óra elején felrez minket, nem mással, mint a My My My-jal. Szép napot! Best.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Seal és a Kiss from a Rose, egyszerűen imádom, és tudom, mindig azt mondom, hogy ő az egyik kedvenc hangom, de hát ne haragudjanak, elfogult vagyok. Viszont hozom a legfrissebb közlekedési információkat cserébe. Az M7-es autópályán ugyanis munka folyik, a 22-es és a 45-ös kilométerek között Letenye felé mozgó terelés mellett dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot le is zárják ilyenkor, jelenleg pedig Kápolnás nyéknél torlódik a forgalom, legalább 3 kilométeren keresztül. A 4-es főúton Üllőnél a 404-es főút körforgalmában egy műszaki hibás autó vesztegel, emiatt a 29-es kilométernél a teherautók itt nem tudnak tovább hajtani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedés!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Look kind of familiar.

Best FM a legjobb zenék. Ma ebédnél itt a kedves kollégákkal felvetült egy téma, és egy kicsit így visszautaztunk a gyerekkorunkba, legalábbis gondolatban. És arról beszélgettünk, hogy ki milyen mesevilágban élne legszívesebben. Tudom, ezen azért nem szoktunk túl sokat gondolkodni, de ma azért mégiscsak tegyük meg, mert szerintem mindenkinek van egy olyan mesevilág, ahová úgy lélekben elképzelte magát. Legyen az mondjuk Szafi mesevilága, vagy éppen Benedekelek egyik meséjé, vagy a magyar népmeséké, de lehet ez mondjuk Hamupipőke kastélya is. Szóval ki milyen mesevilágban tudná magát elképzelni? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, és persze a miértek is érdekelnének, hogy valaki miért pont azt a fajta, vagy azt a típusú mesevilágot választaná magának. Én is elgondolkozom, miközben 2001-ben azért visszaugrunk egy kicsit, hiszen imádtuk akkor a dance slágereket, úgyhogy jöjjön egy nagy kedvenc. French for Sexy, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Szakács Gergő és az Elkezdem, én pedig gyorsan elkezdem, hogy mire számíthatnak a következő órában, mert hogy mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Simply Red és a Stars. És jön majd Vastag Csaba is, és az Őrült éjjel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újraindulhat az egyes kocsi teherfuvarozás támogatása, sok gyerek betegszik meg a tanévkezdés után. Eső talán a Dunántúlon jöhet néhol. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A vasútra próbálják átterelni az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből, termelőktől, gyártóktól, erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Ezzel több százezer kamionnyi árut tarthatnak a vasúton, tehermentesítik a közutakat, csökkentik a széndioxid kibocsátást. Gyorshajtás, rossz állapotú autók, be nem csatolt biztonsági öv. Ezek miatt büntettek leggyakrabban a rendőrök nyáron a fővárosi közlekedésbiztonsági akcióban. A BRFK és a BKK főleg a gyermekbalesetek megelőzése érdekében indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordul meg. A tapasztalatok szerint egyébként kevesebb az olyan autós, aki nem adja meg az elsőbséget a gyalogosoknak. Jóval több lehet a náthás köhögő gyerek a tanévkezdés környékén. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb-gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Fontos lenne, hogy minden ülő egészen picikótól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, illetve tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe. Ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet.
1: Rekord kísérlet az Erkel Színházban. Az új évad egy 25 órás megszakítás nélküli ingyenes musical előadással indul a Budapesti Teátrumban. Szeptember 13-án az emeleti büfétérben kialakított pódiumon a színház művészei és vendégei a legnépszerűbb musical slágereket adják elő. A nézők interaktív programok révén maguk is a kísérlet részesei lehetnek. A legtöbb helyen kisüthet a nap, de néhol azért ezt felhők zavarhatják, főleg a Dunántúlon fordulhat elő esőzápor, zivatar. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Késő estére ebből 17-24 fok marad. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd, délutánig leginkább északon észak-keleten eshet egy kicsit. 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jöhet egy kis pörgés, forgás és egy kis tánc. Na jó, lehet, hogy azért az ebéd utáni sziesztából csak megpróbálom felrezni Önöket, mert hogy ebben az órában ilyen zenékre lehet számítani. Elmúlt 2 óra is, így most már lassan 4 perccel. Én Majoros Rita vagyok, a Gácsó pedig már nyitja is az órát. Itt az isteni So Many Times, és jöhet a tánc.
0: Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. This is...

Best FM a legjobb zenék. Pont azon gondolkodtam, így az ebéd utáni kávét fogyasztva, miközben ráharaptam a citromos nápoimra, hogy milyen jó ízek voltak a 90-es években. Sikerült beszereznem a hétvégén, tudják, azt az igazi kimérős citromos nápoit, ami picit citromos, picit édes, valahogy a kettő között, az az igazi 90-es évek íz, amit egy kis boltban találtam még hozzá a kassa melletti kimérve, hát szerintem a legjobb, és nekem ez az igazi 90-es évek íz. Az egyik barátnőm pedig azt mondta, hogy szerint ez ilyen öreges nasi, mert hogy neki mindig a nagymamája ette a citromos nápolyt, és hogy szerinte, nem tudom, 60 év fölött esznek csak ilyeneket az emberek, úgyhogy ezt egy kicsit kikértem magamnak, és nagyon remélem, hogy önök megerősítenek abban, hogy igenis a citromos nápolyi egy szuper desszert, vagy szuper nasi, és nem vagyok egyedül a citromos nápolyi klubban. A délutáni kávé mellé egyébként tökéletes. Csak úgy, mint a 90-es évek egyik legbizarabb slágere, ez pedig nem más, mint az OMC és a How Bizarre, aminek egyébként a szövegét soha senki nem tudta igazán megfejteni, mert hogy a zenészek is egyszerűen csak egy nagy katyfaszt írtak, mármint jó értelemben katyfaszt, mert hogy mindenkire rábízták, ki mit lát bele. Ők egyszerűen csak azt akarták, hogy aki hallgatja, jól érezze magát. A dallamát tekintve is, és a stílusát is minden van benne. Egy kis spanyolos gitár, egy kis reggae rész, vagy éppen egy mariachi gitár, szóval mindent megtalálunk ebben. Na pont ettől bizarr ez a sláger. OMC How Bizarre, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják. A 43-as és a 42-es kilométerek között így csak a belső sáv autózható. Viszont közel 10 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, az az 53-as jelű Örkény csomópontban térjen le az 5-ös főútra, és ott kerüljön. Komáromban az Erzsébet híd Magyar hídfőjénél a vasút feletti felüljárót a mai napon még aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő buszokat és a különböző megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Az autóval és a teherautóval közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója bárhonnan az ország útjairól, nagyon megköszönöm, ha elküldi, vagy hívjon fel. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak.
5: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
6: A klímaváltozás és a hazai kertészek. Közvetlen állami tulajdonba került a Zalazón. Fokozott óvatosságot kérnek az erdők látogatóitól. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
7: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ehhez szkeptikusan álltak.
6: Közvetlen állami tulajdonba került a zalaegerszegi Zalazón járműipari tesztpálya. Az illetékes miniszter szerint a cél a létesítmény működésének folytatása és kapacitásainak jobb kihasználása. A pálya az autók és az önvezető járművek mellett drónok, valamint robotok tesztelésére is alkalmas, ezért fontos kutatási és fejlesztési központként számítanak rá. Jelenleg az átvételhez kapcsolódó feladatokat végzik, és áttekintik a tesztpálya eddigi üzleti modelljét. A fenntartási időszakban a kapacitás 80%-át kutatás-fejlesztési célokra kell használni, üzleti tevékenységre pedig 20% fordítható, írja az AOL. Megkezdődött a szarvasbőgés és vele együtt a vadászati főidény a zalai erdőkben. A Zalai Nimród Vadásztársaság szeptemberben intenzív vadászati tevékenységet folytat a hozzá tartozó területeken. A balesetek megelőzése érdekében arra kérik a kirándulókat, sportolókat és más erdőlátogatókat, hogy lehetőség szerint a késő délutáni, esti, éjszakai és kora reggeli órákban ne tartózkodjanak az érintett erdőrészeken. A figyelmeztetés célja a látogatók biztonságának megóvása, valamint a vadgazdálkodási munkák zavartalan elvégzése. Az erdőbe indulóknak érdemes előzetesen tájékozódniuk a helyi korlátozásokról, írja az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időre készülhetünk környékünkön. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Napközben nagyjából 28 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Helyenként rövid zápor vagy zivatar is előfordulhat. A szél időnként élénk, néhol erős lehet. Tartós esős idő azonban nem érkezik a térségbe. A következő napokban ismét több napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtöbb slágereit hallgatjuk. Maradj velem, és rádiózzunk együtt ma is.
0: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék. A gyermekeknél különböző okok vezethetnek étvágytalansághoz. Van, akinél rövidebb ideig tart, míg más gyerekeknél elhúzódó jellegű a probléma. Már csecsemő korban is találkozunk étvágytalan, nehezen evő gyermekkel. Ez lehet egy megfázás miatt, amikor az orrjáratok eldugulnak, a kicsi nehezen kap levegőt, de lehet például a fogzás miatt is, szakemberek szerint. Kis csecsemőnél figyelhető meg, hogy a mama menzeszének megjövetele előtt pár nappal az anyatej íze megváltozik, és az addig jó étvágyú gyermek átmenetileg étvágytalanabbá válik. Később, ahogy cseperednek, elindulnak felfedező körútra, és nincs idejük enni. Ugyanakkor ebben a korban a kicsik még idegenkednek az új ízektől, az új ételek küllemétől, szagától. Hát ugye ekkor tájt találkozunk azzal a problémával is, hogy a gyermek napi 1-1,5 liter tejet, kakaót megiszik, de mást nem iszik, és nem is eszik. Ezek szerencsére ártalmatlan dolgok, bár számukra ez is nyugtalanító. Van azonban, hogy az étvágytalanság tartósabban elhúzódik. Ilyenkor mindenképpen utána kell járni annak, hogy mi is a probléma oka. Étvágytalanságot számos betegség okozhat, ide tartozik a vérszegénység, a húgyúti fertőzés, elhúzódó fertőzéses betegség, különösen csecsemőkorban a látens középfülgyulladás. Egyes krónikus betegségek, például a szívbetegség, vesebetegség szintén okozhatják azt, hogy a gyermek rosszul eszik. Bizonyos genetikai betegségek során is találkozhatunk étvágytalansággal. Egyes esetekben az étvágytalanság hátterében pszichés gondok húzódnak meg. Szakértők szerint sajnos már egészen kicsi korban, akár 2-3 évesen a gyerekek a különböző konfliktusokra az étel megtagadásával válaszolhatnak. Ez lehet testvérféltékenység, családi konfliktus, haláleset is. Tinédzsereknél, különösen lányoknál találkozunk a média által sugallt tökéletes női szimbólumnak való megfelelési kényszerrel. Ugye ilyenkor előfordul, hogy a fogyni másképp nem tudó gyermek bulémiás vagy anorexiás lesz. Érdemes egy kivizsgálásra elvinni a gyermekünket, hogyha nem eszik, számos vizsgálat segíthet a probléma felgöngyölítésében, és hogyha a panaszok hátterében valamilyen betegség áll, akkor az bizony kezelni kell. Én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfókkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé, a 172-es kilométernél a Vérmént Palota Bozsok csomópont felé és a hajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy ez okozza a lassulást. Kerülni a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Eközben az M31-es autópályán az M3-as felé, Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak a külső sáv zárásával, az M43-as autópályán pedig Csanádpalota határ felé vezető oldalán, a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát zárták le, a javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: do something. Let's make a bet. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
2: Hát a 80-as maratonra.
1: 80 kilométer?
2: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
3: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak.
4: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
5: Elkezdődött az iskola. Javítják a közvilágítás hibáit. Agroturisztikai együttműködéshez csatlakozott Cserszeg Tomaj. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptember 1-én országszerte több 100 000 gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőralezredes.
6: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
5: Elkezdődött a közvilágítási hibák kijavítása. Az autóbuszállomás a Berzsenyi út és a Stadion út térségében, beleértve a Kígyópatika környékét és a Kovács Károly téri belső parkolót is, az EON szakemberei már meghatározták a kábelhibákat és ki is cserélték az érintetteket, így ezeken a helyeken újra világítanak az utcai lámpák. Erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint viszont a Landorhegyi úton, a Kodály óvoda környékén jelenleg is zajlik a hálózati hibamérés. Emiatt előfordulhat, hogy a lámpák ott nappal is világítanak. Az által szegett úton szintén keresik a hiba okát. A Kazinci tér és a Széchenyi tér környezetében viszont már bemérték a hiba helyét, a javítás pedig a napokban el is végzik majd. Csatlakozott Cserszeg Tomaj a balatoni agroturisztikai együttműködési hálózathoz. Az önkormányzatok és szakmai szervezetek részvételével létrejött kezdeményezés célja, hogy láthatóbbá tegye a Balaton környékén működő helyi termelőket és szolgáltatókat. A borászati, gasztronómiai, lovas és agroturisztikai szereplők együttműködésével egész évben vonzó programokat és szolgáltatásokat alakítanának ki. A Mate Georgikon kampusz hallgatói a kapcsolódó kutatásokba és gyakorlati képzésekbe is bekapcsolódhatnak. Cserszeg Tomaj önkormányzata arra kéri a helyi vállalkozókat és termelőket, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, számukra később szakmai konferenciát is rendeznek, írja az AOL. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben, az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen is, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Béré Meddia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel és a 90-es 2000-es évek ikonikus slágereivel. Döljük hátra, innen már mi visszük a hangulatot a Best FM-en.
4: 88.9 Best

Rádió FM a legjobb zenék, a népszerű olaszországi üdülőhelyeket és a festői kis településeket járva sok turistának szemet szúrhat egy egészen fura és visszatérő jelenség. A történelmi belvárosok szűk utcáin, a lakóházak, üzletek és éttermek bejáratai mellett teli vizes palackok sora várakozik a járdán. A forró nyári napokon a hőségtől tikkat utazók könnyen azt gondolhatják, hogy ez a híres olasz vendégszeretet egy kedves megnyilvánulása, és a palackokat a szomjas járókelőknek vagy a rászorulóknak készítettek ki a házigazdák. Ennél nagyobbat azonban nem is tévedhetnének a szakértők, és a helyiek ugyanis évek óta intenek mindenkit attól, hogy akár csak hozzáérjenek ezekhez a flakonokhoz, nem hogy igyanak belőlük. Az ismeretlen eredetű ki tudja, mióta a tűzőnapon álló folyadék elfogyasztása komoly egészségi kockázatot jelent, hiszen a melegben a kórokozók elképesztő sebességgel szaporodnak benne. A közösségi médiában ismét virálissá vált, különös szokás mögött valójában nem is a turisták hűsítése áll, hanem egy nagyon is gyakorlatias, évszázados gyökerekkel rendelkező lakossági praktika, amelyet a helyiek előszeretettel alkalmaznak. A megoldás nyitja a Dél-Európában szép számban élő kóbor állatokban, illetve a kutyák és macskák területjelölési szokásaiban rejlik. A vizes palackok használata egy széles körben elterjedt népi hiedelemen alapul. A helyiek azért pakolják ki a vízzel teli átlátszó műanyag palackokat a falak tövébe, hogy távol tartsák a háziaktól az utákon kószáló négylábúakat. A feltételezés szerint a napfényben megcsillanó víz, a palackban keletkező tükröződések és fénytörések megijesztik az állatokat, így azok inkább odébb állnak és nem vizelik le kapuaiat vagy a házfalakat. Bár a módszer tudományos hatékonyságát sokan kétségbe vonják, sőt, sokak szerint a kutyák olykor kifejezetten a palackokat veszik célba. A szokás évszázadok óta tartja magát, régebben ugyanis vízzel teli tálakkal próbálkoztak házigazdák. A probléma súlyosságát jelzi, hogy Olaszországban a kánikula idején felszaporodó kellemetlen szagok és higiéniai gondok miatt már több városban is drasztikus szabályokat vezettek be. Livornóban például a kutyasétáltatóknak kötelező vízzel teli spriccelőt hordaniuk maguknál a vizelet eltakarítására, különösen akár 500 eurós, azaz közel 180 ezer forintos bírságot is kockáztatnak. Óvatosan ezekkel a palackokkal, én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M3-ason például Bag és 60 között, azaz a 47-es kilométertől egészen a 49-es kilométerig a belső sávot mindkét oldalon lezárták, úgyhogy járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Budapest felé Gyöngyös elkerülő szakaszán a 75-ös és a 68-as kilométer között aszfaltoznak, ott a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M5-ösön pedig Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt lezárták. Óvatosan közlekedjen mindenki ma is az utakon, a számunk pedig változatlan, 20-as 55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. 500 000 000 forint az azbesztmentesítésre. Áramszünet több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer emberrel biciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: 500 millió forintos állami támogatást kér Zalaegerszeg az azbeszttel szennyezett kőzúzalékkal borított közterületek végleges rendezésére. Az önkormányzat benyújtotta kérelmét a kormány 3 milliárd forintos azbesztmentesítési alapjára. A városban korábban felmérték az érintett utakat, járdákat, parkolókat és patkákat. A gyermekintézmények közelében található szennyezett burkolat egy részét már felszedték, elszállították, majd új burkolattal pótolták. A többi helyszínen szakhatósági engedély hiányában nem folytathatták ugyanígy a munkát. Az önkormányzat valamennyi érintett közterület tartós és megnyugtató rendezését szeretné elvégezni, írja az AOL. Karbantartási munkálatokat végez az EONA héten Zalavár megye több pontján. Ma Cserszegtomaj, Gősfa és Lenti, holnap Cserszegtomaj, Keszthely, Lenti és Tekenye, pénteken pedig Homok, Komárom és Keszthely egyes részei lesznek érintettek. A korlátozások nem a települések teljes területére, hanem meghatározott utcákra, hálózati szakaszokra és fogyasztási helyekre vonatkoznak. A szolgáltató előzetesen tájékoztatta az érintett ügyfeleket. A pontos címeket, a kimaradások időtartamát és az esetleges változásokat az EON áramszüneti tájékoztató felületén lehet ellenőrizni, írja az AOL. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben, az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénivel, Dia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
0: 88.9 Best!

Ezek nem a legjobb zenék. Az utóbbi időben elképesztő népszerűségre tett szert a gyerekek és a fiatalok körében. A Squishy Dumpling néven ismert puha, nyomkodható, stresszoldó játék, amely formájában egy ázsiai gőzgombócot idéz. A termék eredeti márkázott változatát a nemzetközi RMS International vitte piacra, és sikerét nagy részt annak köszönheti, hogy a bambusz gőzölőre emlékeztető csomagolásával meglepetésszerű élményként és gyűjthető darabként tálalták. A gombócok virális terjedéséhez a közösségi média, különösen a TikTok és az Instagram járult hozzá leginkább. A tartalomgyártók számtalan videóban mutatták be a kicsomagolást, a játék lassú visszaformálódását és az úgynevezett ASMR élményt. Ez a hatalmas siker azonban szinte azonnal megágyazott annak is, hogy a piacon tömegesen jelennek meg az olcsó, ellenőrizhetetlen, hiányosan jelölt és kifejezetten kockázatos utángyártott változatok, amelyek miatt ma már hatósági vizsgálatok sora zajlik. A megnövekedett kereslet miatt elterjedt bizonytalan eredetű hamisítványok óriási veszélyt jelentenek a legkisebbekre, hiszen a vásárló kívülről sokszor csak a formát látja, miközben a valódi különbség az anyag összetételben és a gyártási technológiában rejlik. A fogyasztói panaszok és a területi kormányhivatalok piacfelügyeleti ellenőrzései nyomán kiderült, hogy sok hamisítványnál hiányzik a kötelező CE jelölés, valamint a gyártó vagy az importőr megnevezése. A probléma nemzetközi méretű. Az Egyesült Királyságban 2026 júniusában kötelező visszahívást rendeltek el a Squishy Dumpling termékekre, mivel a laboratóriumi vizsgálatok a megengedett határérték négyszeresét mutatták ki a rákkeltő benzolból. 1500 darabot lefoglalva a kereskedőknél. Németországban, Hollandiában és Észtországban is zajlanak a vizsgálatok, a hatóságok pedig arra intik a szülőket, hogy a gyanúsan vegyszerszagú, jelöletlen játékokat azonnal vonják ki a használatból. Azért erre figyeljünk oda. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: FM legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M1-esen például Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik. A 19-es és a 61-es kilométer között sávelhúzásos terelést építettek ki. Hegyeshalom felé a külső és a leálló sáv járható. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. A 61-es és az 56-os, illetve a 34-es kilométer közelében kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, azt mindenképpen tudnia kell, hogy így egészen az M0-ás autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Aztán a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé szintén a külső és a leálló sáv járható, az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében pedig a 78-es és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom most sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad, úgyhogy ez okozza a lassulást. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánba. Én búcsúzom is, köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift. Pontban 6-kor érdemes minket választani. Ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Támogatják a gazdákat, új igazgatókat keresnek az iskolák élére, magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják.

0: felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz, és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. November 5-én újabb pályázati szakasz nyílik a termelői csoportok számára. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolai igazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le. A meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatokat. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Útnak indult Nepálba a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy segítséget nyújtson a villámárvíz sújtotta térségben. A természeti katasztrófában a legfrissebb adatok szerint csaknem 1000-en haltak meg, több ezeren pedig eltűntek, köztük legalább 3 magyar állampolgár. A tragédiát gletszer szakadás, majd jég, törmelék és sárlavina okozta. A magyar segélycsapatban olyan szakemberek is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után részt vettek a mentésben. A szervezet közben adománygyűjtést is indította a túlélők megsegítésére. Világrekordot ért el Mónus József, távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében. 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílvesszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász egy éven át készült a kísérletre, saját íjakat és nyílvesszőket készít, évente pedig mintegy 250 ezer lövést ad le. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mi van velem, hogy nem tudom ezt az idei nyarat elengedni? Már egyszer elbúcsúztattam, hétfőn búcsúztattam tegnap is. De én ma is úgy érzem, hogy az összes nyári, az összes summer dalt ide kell hoznom. Hozom is. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Effendi a lemez játszott mögött pop és rádiós lágerek mixben. Mostantól 120 percen keresztül indul a Night Shift.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infokukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

Mártír. Erre az oldalra övé a lemezjátszó a következő 60 percben, még egy órán át pop és rádiós lágerek szólnak mixben. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás. Kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók, pisztolyok a pótkerékben röszkénél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. 5 pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre, miután a röntgenvizsgálat során kirajzolódtak a pisztolyok körvonalai. Az abroncsot szétvágva találták meg a fegyvereket. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására. Gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. 45 iskolai sportpálya újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csaknem 900 millió forint támogatást osztottak ki. A fejlesztésekhez az iskolák több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Többfelé felhősödhet az éjszaka folyamán, csapadék azonban csak elvétve fordulhat elő, a részleteket azonnal mondom. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk, helyenként vastagabb felhő takaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország északkeleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre, záporra délutánig főként az északi és északkeleti tájakon van esély.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Na hát akkor felkezdődött az iskola.
3: Oskola?
2: Most már
3: úgy mondjuk oskola.
2: Oskola, úgyhogy most már lehet menni. Halloween-i cuccokat venni. Tehát, hogy,
3: hát az már micsoda hetek óta
2: hogy őszi, az összes multi, hogy nem rohad a meneg, de tényleg, hogy még élveznéd a nyarat, érted, és akkor július közepére, végére, akkor ott van az újság, hogy akkor lehet iskolás cuccokat venni.
3: Persze, hát hol van meg már hátra? Töklámpás, meg izé, mennyiket
2: hát láttam. Igen, azért mondom. Hallom. Hát, hogy most már...
3: Tényleg, két hét, és jönnek a karácsonyi dekorok.
2: Hát biztos vagyok. Hát egyébként tavaly az volt, még le sem ment a tök faragó szezon, de már a mikulások meg. Tehát, és aztán már egész hamar felcsendült a Last Christmas is.
3: Jaj.
2: Hogy de, hova rohadunk?
3: De még a Mörelkerit nem engedték két darab életet.
2: Igen, még fogságban tartották a pincébe. Na, mi viszont most kiengedjük a legnagyobb pop és rádiós lágereket, illetve hát Efi engedi ki. Ebben az órában ő áll a lemezjátszók mögött.
0: Életünk leg-

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Náfikém, te, aki híresen nagy koncert elkerülő vagy, azért volt neked egy elejtett félmondatod még hetekkel, hónapokkal ezelőtt, hogy majd, ha egyszer az Erik Pritz.
2: Jaj, már annyira vártam a kérdést, nem fog tudni menni
1: holnap
2: egyébként.
1: Holnap után, miért nem?
2: Tudom, mert nem így alakult az életünk, de egyébként tényleg, amikor kijött az első reklám, akkor még fölkiáltottam. Megnéztem, még mondtam a fiamnak is, mert azt meséltem.
1: Igen, hogy így miatt mennétek igazából, hogy nagy rajongó,
2: de aztán utána végig gondoltuk, hogy neki az valószínűleg azért nagyon erős lenne még az ő kis fülecskéjének, úgyhogy ezt nem biztos, hogy meg.
1: Hát és ilyen fülvédő, hát úgyis azért reptéren lesz, vagy reptér mellett vagyok.
2: Na mindegy, átgondoltuk ezt, hogy gyerekkel így vízen, és addig vacillált, hogy még bejött egy másik program, úgyhogy nem fog tudni részt venni, de egyébként pedig tökre megörültem neki.
1: Erre pont elmentél volna.
2: Tényleg nagyon szerettem volna, igen. De hát mindegy, ez van.
1: Na majd legközelebb.
2: Mindenről lemaradok, basszus.
1: Pedig te az első vagy, amikor jegyárusítás kezdődik, akkor te ott vagy minden.
2: Én ott várom, ott nézem a
1: hogy mikor, online. Hogy mikor lesz vége, és akkor ne kelljen erről többet beszélni.
2: Nem igaz, most gonosz vagy kicsit. De nem baj.
1: Pitbull jegyek meg vannak?
2: Nem.
1: Na, jó.

0: Hú, ebből a Billie Jean-ből a magyar Budapest TV-s verzió, az veled szemben is? Ez egy régi, tényleg Budapest TV-s?
1: Az egy régi, amit én láttam, igen, de amit ti...
0: De hogy akkor az miért nem tudott itt titokban maradni? Miért kellett most felbukkanni? Hát ez... Mi? Jézus, Atya, Úristen!
1: Figyelj, valaki ezt így elkezdte, és akkor fölkapta az algoritmus, és onnantól Jézus. Kezdve nem tud lelőni, tehát ez akkor megy minden.
0: Jézus. Szegény Jax, tehát nincs neki elég baja még így holtában, most még ez is. Na minden, szegény. Ne is beszéljünk róla, Isten ments, hogy reklámot csináljunk annak a borzadájának.

0: Csak így összefoglalom, hogy tehát, hogy mekkorát hibáztál ezzel. Tehát, hogy a Purple Disco Machine ugye megcsinálta a Jamiroquai Cloud 9 című dalának a remixét, akkor ugye felkérte a Jamiroquai, hogy akkor legyen kedves, akkor a 15-ös vagy 16-os európai turnénak, hogy legyen ő az előzenekar, ugrunk az időbe, és a Purple Disco Machine Grammy-díjas lett. Neked itt van egy nagyon jó remixed a Ray-hez. Nem küldöd el,
1: legyek az
0: nem leszel előzenekar, nem leszel Grammy-díjas, effikével, akkor az itt szerekezek.
1: De leszel a menedzserem?
0: Én nagyon szívesen.
1: Jó, megbeszéltük.
0: Nem is értem, hogy miért vannak kétségei.
1: Tényleg keresek egy ilyen arcot, aki ezt tudja vinni.
0: Effikem.
1: Mert én nem értek hozzá.
0: Figyelj. Adáson kívül megbeszéljük az egészen pontos százalékot, és akkor így.
1: Jó.
0: Na, akkor viszont annyit szeretnék mondani, hogy DJ Effendi, a ügyfelem, pénteken jön ismét a Nightshift Extrába. Ja, mert akkor innen...
1: Várj, nem szerződtünk lehet, azért ne...
0: Nem, azt szokjad, hogy most ez, ja, lesz, hogy ez lesz a tónus, okay. Jó? Tehát, hogy nem, te mondom, hogy hova kell, hányra fellépni, mennyire, és akkor... Jó, tehát, hogy... Kedves ügyfelem, DJ Effendi, pénteken érkezik ismét a Nightshift Extrába. Hasonlóan kitűnő pop és ágyos legyen.
1: Így fog történni.
0: Így. Efikém, akkor légy kedves pénteken.
1: Jó.
0: Várjuk vissza.
1: Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok gyerek üdült az Erzsébet táborokban, szabad napot kapnak a szülinapos rendőrök, jönnek a Nemzetek Ligája meccsek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Az internetező magyarok csak nem fele fordult már mesterséges intelligenciához egészségügyi kérdésben. Ez derült ki egy friss kutatásból. A 18 és 69 év közöttiek 46%-a használt már mesterséges intelligencia alapú alkalmazást ilyen célra. A 30 év alattiaknál ez az arány 65%, de még a 60 év felettiek negyede is kipróbálta. A legtöbben tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények elemzésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információ keresésére használják a technológiát. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok, több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Daravánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: A Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákba nyerhetnek betekintést.
1: Hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna és Georgia elleni hazai Nemzetek Ligája mérkőzéseire. Marco Rossi együttese szeptember 25-én az ukránokat, október 2-án pedig a georgiaiakat fogadja a Puskás arénában. Mindkét találkozó este 3:49-kor kezdődik. Változékony időjárásra számíthatunk, de legfeljebb csak elvétve lehet csapadék. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 13 és 19 fok között alakul, azonban a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Holnap az ország észak-keleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főként északon, észak-keleten fordulhat elő helyenként kisebb eső zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 8 és 9 között jönnek hárman párban, és most nem a United-dalra gondolok, hanem például Robbie Williamsre, aki Kylie Minogue-val együtt hozza majd a Kids című dalukat, vagy éppen Beyoncé-ra, aki Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal jön 8 és 9 között, vagy Britney Spears-re és Madonna-ra, akik indítják az előttünk lévő órát a Me Against the Music-kal.
3: Ez a Night Shift a best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best of a legjobb zenék. Valószínűleg ez már egy örök és megválaszolatlan kérdés maradt, hogy ez a dal kinek tett jót, vagy ki köszönhet többet ennek a dalnak? Adamski, aki írta ezt a dalt, vagy Seal, aki énekli? És hát az is egy jó kérdés, hogy vajon ez a dal akkor is ugyanilyen jó lett volna, hogyha nem Seal énekli, vagy már eleve olyan jó volt maga az alapanyag, hogy igazából tök mindegy, hogy ki énekelte volna fel. Ez akkor is egy örök klasszikus maradt volna. Hogy Adamski ma mi van, azt nem tudjuk. Egy biztos Seal itt volt július 30-án, és brutálisan jó koncertet adott az MVM Dome-ban. Jön most a Killer, itt a Best Time.

Best FM, a legjobb zenék a pár perccel, pár dallal ezelőtt hallott Adamski klasszikust, akár George Michael is nyomhatta volna, mert hogy amikor a Queen emlékkoncerten a Killerből és a Papa was a Rolling Stone-ból csinált egy kis élő mashupot, az annyira jól sikerült, hogy hivatalos kislemezként is megjelent, és aztán későbbi koncertjein is George Michael előszeretettel énekelte úgy, abban a formában. Mint ahogy ezt is, konkrétan a budapesti koncertjét is ezzel nyitotta. Jön a Flawless Go to the City George Michael-től, itt a Best FM. Like a zenek között.

Best FM a legjobb zenék, hihetetlen, de a Simply Rednek csak egyetlen egy dala tudott felkerülni az angol kislemezlista élére, és ez az első hely, ez hamarosan a 31. évfordulóját ünnepli, mert hogy 95. szeptember 18-án lett Anglia legjobb kislemeze a most érkező Fairground.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Támogatják a gazdákat. Iskolakezdéskor több gyermek betegedhet meg. Magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz.

0: és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolaigazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le. A meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb egy évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatokat. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. Fontos, hogy a gyerekek ismerik a higiéniai szabályokat, mondta rádiumnak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
1: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén az, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjük, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe közöktünk, akkor ezt utána dobjuk ki. Emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola óvodakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
0: Világrekordot ért el Mónus József, távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében. 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílveszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász egy éven át készült a kísérletre. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Salt and Pepa-ból Pepa, vagyis Sandra Denton 28 évvel ezelőtt adott életet lányának, Egyptnek. Nem tudom, hogy lesz-e a családi ünneplés, hiszen ma este az En Vogue-gal és a TLC-vel együtt lép fel a Salt and Pepa Torontóban. Náluk minden esetre érkeznek majd a Let's Talk About Sex-el a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Rastafam, a legjobb zenék. Vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtett el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágereit pörgette, de a legelső kislemezét is, a Just a Little More.

Best FM a legjobb zenék, a közelében sem leszünk a két évvel ezelőtti napi melegrekordnak, a 24-ben körös szakánál 36,5 fokot mértek, de azért nem leszokunk a panaszra. 27 fokos nappali maximum, kevéske felhő, viszont készüljenek a front.

Jazz FM, a legjobb zenék, a Salt and Pepper is a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön, a Let's Talk About Sex.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás. Kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók, pisztolyok a pótkerékben Röszkénél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újra.

0: Indítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást, mondta rádiumnak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
1: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
0: A retrovíradás hétvégén lesz. 5 pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására. Gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk, helyenként vastagabb felhő takaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország északkeleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre, záporra délutánig főként az északi és északkeleti tájakon van esély.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az augusztus 22-i jubileumi nagyzenekaros sikén buli annyira jól sikerült, hogy nem csak Európába terveznék további dátumokat és helyszíneket 2026-ra, de 27-re, a következő évre egy komplett ausztrál turnét tervez. Mi pedig úgy tervezzük, hogy a Love on the Run-t hozzuk majd a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. Na már, hogy a Maroon 5 énekese rábólított a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahogy

Best FM a legjobb zenék, hogy hogyan áll a Lyme-kor ellen vívott harcával Justin Timberlake. Nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Señorita.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: 2002-ben többen is úgy gondolták, hogy leporolják Sting régi nagy slágerét, a Shape of My Heartot, többek között a Sugar Babes és Craig David is, és hát valószínűleg ez utóbbi járt jobban, mert neki személyesen Stinget is sikerült megnyerni a projekthez. Úgyhogy így született meg a Rise and Fall, amely érkezik nálunk hamarosan a mai utolsó órában.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

Veszteszem a legjobb zenék egy 78-as, de utána jön egy 83-as, persze a szigorúan az eredetieket nézzük. Szűcsüdít és a Gyere a diszkóklub elé után jön a Billy Joel féle Uptown Girl, a Westlife.

Best FM a legjobb zenék, a Macarena sikerén felbuzdulva, most érkező a producerei, felkértek a Macarena koreográfusait, hogy valami ahhoz hasonló, könnyen megjegyezhető pármozdulatos koreográfiát találjanak ki ehhez a dalhoz is. Nem nagyon maradt meg azért ez senki fejébe, legyünk őszinték. Vez érkezik az Alanéval itt.

Zárom a szerdát, ennyi volt már a Nightshift. Holnap csütörtök, DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között a lemezjátszók mögött. Mert hogy igen, ha csütörtök, akkor nálunk az még mindig dances csütörtök. Már ami a Nightshift első 120 percét illeti 6 és 8 óra között. Craig David érkezik Stinggel és Rise and Fall-al. Én megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.